0: se uku utarana mungi taban. Anta tay kuno bonze ukwi. Uwe.
1: Puma.
2: Yapo.
1: Say.
2: Ah.
1: Say.
2: Ah.
1: Ah. Oh. Lady Machoba. Lady Machoba.
3: PCFM. Your pulse. Our beat.